Obe kunu. Oba hina nyongolo kunu wanu. Anyi lori na be chukai no negelu.